0: Beat. Beat. Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatató part sétány 13.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenét.

0: muszáj lesz lépnem. Érzem, hogy végem.
1: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled. Ön
1: megkóbolt mindenfelől, néztük az autóból. Egyedül várom, egyedül veszélyből megcsókol.
2: Akinek

0: minden.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás

0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Hétvége megnyomom, ó, pénteken, szombaton, ó, a parti a temp-

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

Nyitott tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

formában vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! Ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mi?

0: ez a dal nem indítja be a napodat,
1: akkor semmi.
0: Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
2: Nem vagyok más, mint egy...

0: részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
4: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és sporti szerviz a plusz 3670-208-83-93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel, 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek. Fogy a magyar, egyre kevesebb gyerek születik. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Fogy a magyar, az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb. A halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Januártól augusztusig 46.497 gyermek jött világra, 3,5%-kal 1663-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29 század, az egy évvel korábbi 1,31 század volt. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe, Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László a sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán, tisztelettel várja Mihály József polgármester a tataiakat. Szeptember 28-án, azaz most hétfőn délután 5 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái: tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, tájékoztatás a tatai felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról, kérdések és válaszok. És végezetül sport, Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa Kupa sorozatának horvátországi állomásán, Rázanácban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. A magyar duó nem akarta annyiban hagyni az esetet, mindenképpen azt akarták, hogy nyoma maradjon a történteknek, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként, saját kezüleg megírták az óvásukat. Elsősorban azért, hogy később tovább tudjanak lépni, miután reménytelennek tűnt, hogy magát az óvást éppen azok fogadják el, akik a kizárásról döntöttek.
0: Időjárás.
1: A következő bő egy hétben anticiklon uralja időjárásunkat, emiatt folytatódik a nyugodt, száraz, nagyrészt napos időjárás. A reggelek hűvösek lesznek, míg délutánonként nagyrészt 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

0: időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép reggelt kívánok, remélem most már azért sikerült felébredni. Ebben az órában szokás szerint jövök majd nektek a csillagok üzeneteivel, szóval kiderül, hogy milyen napunk lesz ma, legalábbis a horoszkóp szerint. Most indulunk tovább Alex Warrennel, ahogy ígértem, szól az Ordinary, ez pedig a...
2: This town's lost its faith, our colors will fade.

Tess és Youngfly közösen a Honeymoon, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor már itt is vagyok a csillagok üzeneteivel. Kos, ma egy apró döntés nagyobb változást indíthat el, mint gondolnád, ne halogasd, amit a megérzésed már eldöntött. Mika, valaki egy váratlan mondattal mosolyt fel az arcodra, engedd, hogy a nap kellemes meglepetései átírják a terveidet. Ikrek, egy beszélgetésben most több van, mint elsőre látszik, figyelj a kimondatlan részletekre is. Rák, ma nem mások hangulatát cipeld magaddal, egy kis saját idő többet adhat, mint 100 tanács. Oroszlán, nem kell bizonyítanod semmit, ma éppen a természetességed lesz a legerősebb fegyvered. Szűz, egy eddig jelentéktelennek tűnő részlet összeállhat a fejedben, a válasz közelebb van, mint gondolnád. Hamarosan jövök a többi horoszkóppal is, viszont most megyünk tovább Bruno Pietri és Pete Spruce közösével. Szóla, hold my love.

Olivia Rodrigo és a Driver's License után itt vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével is. Mérleg, valaki most más szemmel néz rád, egy őszinte pillanat közelebb hozhat benneteket. Skorpió, titkos megérzésed ma különösen erős, nem mondd ki rögtön, amit érzel, előbb figyeld meg, merre visz. Nyilas, egy spontán ötlet feldobhatja a napodat, ma érdemes letérni a megszokott útról. Bak, amit most csendben építesz, hamarosan láthatóvá válik, ne sürgesd, jó irányba haladsz. Vízöntő, majd szokatlan találkozás vagy üzenet új gondolatot ültethet el benned, ne zárd ki az ismeretlent. Halak, a nap végére egy érzés letisztulhat benned, néha nem válasz kell, hanem egy kis idő. Ezt üzenik nekünk tehát ma a csillagok, én pedig már hozom is nektek a folytatásban Király Viktor és Majka közösét, szól a Filter.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen.
3: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
5: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

Metzger Viktória, Nagybugi és Mizmut közös újdonsága az Éden, ezt tart itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor a folytatásban hamarosan érkezik majd Baby No Money és Rich Brian közöse az Edamame 2021-ből. Most viszont már indítom is Ed Sheerantől az Azizámat.

Szerbasovszki és Kolányi Zsuzsi közöse a Fohász itt a Forrás Rádióban, a hazai vizekről pedig visszautazunk a nemzetközire, megyünk tovább Mihály Sultéval, szól a 5 AM.

0: amikor még a kávé is mosolyog. Ez a Siesta. Itt a Ler Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Boldog leszek levegőbe.

Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze.

És bizonyan is értünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy jön Pisti a hírekkel, információkkal. Viszont arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy a következő órában már kérhettek tőlem dalt. És bizonyan is értünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy jön Pisti a hírekkel, információkkal. Viszont arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy a következő órában már kérhettek tőlem dalt a 0620 97 89.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormány és a főváros között. Fehér pamacsos selyem majmot találtak annak a tiszafüredi férfinek az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Grafikus tanulók válogatott alkotásaiból lesz kiállítás Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés ülésén. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026. illetően. Itt az idézet vége. Fehér pamacsos selyem majmot találtak annak a tiszafüredi férfinek az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték, tették hozzá. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A közlemény kitért arra, hogy a tavaly lefoglalt tigris, amely a Pablo nevet kapta, jelenleg a veresegyházi medve otthonban él. Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra pénteken Belgrádban. A Magyar Összefogás nevű listán 35 név szerepel. A listát a Vajdasági Magyar Szövetség állította össze, de a párt tagjai mellett független jelöltek is szerepelnek rajta, és 31 új jelölt is helyet kapott, közölte Fremond Árpád, az MNT jelenlegi elnöke, a Magyar Összefogás lista vezetője. Hozzátette, hogy a listán 18 férfi és 17 nő szerepel, a jelöltek átlag életkora pedig 41. Tatán a Magyar Iház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás. A Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítást megnyitja Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára. A kiállítás november 6-áig tekinthető meg.
0: Időjárás.
1: A déli esre forduló légmozgás meleg levegőt szállít hozzánk, általában 20 és 25 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

szép délelőttet, sziasztok, Pistineket pedig természetesen. Köszi a híreket, információkat, és akkor vágjunk is bele abba az órába, amiben tiéteké lesz a főszerep, hiszen kérhettek tőlem dalt a 0620-978-978-5-ös számon, jöhet SMS meg Viber üzenet is. Addig is indulunk Martin Garrix és Carolina Lyer közösével, ez pedig nem más, mint a Smile.

Dr. Bérás és az Olcsó Macsó közöse a Szavazza tavaszra. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig most akkor megyünk tovább Erika kérésével, aki szeretné meghallgatni Naked Maymoller és Pologic közösét. Ez lesz a Better Days, már indítom is.

Technak Ray és a Sports Car, ez volt 2025-ből itt a Forrás Rádióban. Most pedig Móni kérése fog következni, aki azt írja, hogy nagyon szereti az Imagine Dragons-t, és szeretne egyszer eljutni egy koncertre. Viszont amíg ez nem történik meg, addig szeretné itt nálunk meghallgatni az Enemy-t, úgyhogy én ennek nem is állok az útjába. Én

0: Műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatató part sétány 13.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
3: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és Michelle Ranch közöse a The Game of Love. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, amiben Roland és Ádé beszélgettek egy icipicit a Nutelláról. De hogy milyen kontextusban, az mindjárt kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: 10 fok van, 19 lesz, és Móni SMS-ét olvasom. Buenos Morgan, Rolandnak van igaza, de nem olvasom tovább.
3: Ennyi? Így, hogy...
2: Aha. Nem olvasom tovább, akkor téved. Móni, téved.
3: Az konkrét büntény, hogy megromlik a Nutella, ugye?
2: Na, enyhítő körülmény, hogy ennek ellenére megettem.
3: És még
2: tehát nem pazaroltuk el, egyrészt. Másrészt azért egy raklap Nutellát. Most tedd szívedre a kezed. Inkább elajándékozod, vagy inkább megeszed romlottan?
3: Nem, elajándékozom. Nem,
2: alapvetően... Te milyen jó ember vagy?
3: Hát figyelj, nem, tehát egyrészt nálunk szerintem csak a gyerekek ennék, mert én ugye most próbálom azért, hogy a cukros dolgokat nagyon-nagyon-nagyon mértékkel. Tehát ilyen,
2: de ez hát, úgy is, hogyha magadra kened.
3: Nála... Uh-huh. Képzeljél el engem most úgy, hogy légy szíves. Most ez lesz a büntetésed. Remélem vizuális típus vagy. Képzeljél el engem ruha nélkül úgy, hogy tetőtől talpig be vagyok kemmen Nutellával.
2: Megvan a mai AI kép.
3: Na mi van?
2: Most ezt tényleg le fogod generálni?
3: Hát mondjuk nem, mert az a baj, hogy
2: de értünk meg, hogy legyen szexi.
3: Akkor nem csinálja meg.
2: Rólam mindenhol Nutellás.
3: Akkor nem csinálja meg.
2: Akkor legyen csábító.
3: De hogy nem, tehát úgy nem fog képet legenerálni az AI, hogy mesztelen vagyok.
2: Hát nem, kit akar a Nutella?
3: Aha.
2: Az üveget odafogod előre.
3: Jaj.
2: Elég a kicsi.
3: Sajnos igen. Az mekkora a kicsi? Ja. Hát hidegben igen.
2: De várjál, hidegben a Nutella megköt. Hűtőben ezt nem szabad rakni.
3: Hát legalább az kemény lesz.
2: Jó, na hát ez a kép jön hamarosan. Mielőtt letiltják a Facebook oldalunkat, nézzétek meg.
3: Jaj, várjál, tegnap egyébként összeraktam, képzeld el Andiról egyet, mert hogy ugye róla kikerült egy kép, de aztán kérdeztem tőle, hogy kimenjene kommentbe, de nem reagált rá.
2: És azóta nem áll veled szóba, mit csináltál?
3: Dehogy nem, de hát szeret engem, csak még ezzel nincs tisztában. Nem egy ilyen szicíliai jellegű képet összeraktam.
2: De ez teljesen jó, ezt szerintem ez kimehet.
3: Jó, akkor oda leszem.
2: Nem értem, miért van rajta bajsza, de kimehet.
3: És mi? 125 kiló. Nem, szóval, hogy ez most akkor megy kommentbe. Jó, tegnapi Andis képet csekkoljátok, most teszek hozzá már is kommentet, addig valami okosat mond nektek, Réd Ládám.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Réd Ládám. Hangerőd fel, mert a jó zene nem hal. Forrás Rádió.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Kozma Orsi és Lotfi Begi közöse szóltak, kösz, hogy jöttél. Most pedig megyünk tovább Dávid kérésével, aki szeretné meghallgatni Üzsel, Topik és Arás közösét, ez pedig nem más, mint az I Adore You.

0: guess I'm a bad liar.
1: A hétvégi lazulás hivatalos hangja. Hittaller Andrea. Ez a Siesta, a

Lover. Taylor Swift és a Lover fogja zárni ezt az órát, mert átkeladom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja nektek mondani a híreket, információkat. Viszont előtte még felhívnám a figyelmeteket arra, hogy egészen egy óráig várom a dal kéréseiteket, szóval küldjétek, bombázzatok 0620 978 98 85-ös, jöhet SMS-ben és Viber üzenetben is, meg Messengeren is elértek. Most akkor jönnek a hírek, információk, a következő órát pedig ezzel a dallal indítom majd.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra jó.
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot.

0: oldalán. A miniszter azt írta, a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. Slánic Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transformációk megvalósításában. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az európai békekeret, az EPF keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi oldalon. Elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új fejlesztések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Karbantartási munkák miatt jövő héten október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonatmenetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, a Skarbantia, a Mura, a Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plus alkalmazásban. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, amelynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes lesz, rendőrkutya bemutató és mancs lenyomat készítés is.
1: Időjárás.
0: A következő bő egy hétben anticiklon uralja időjárásunkat, emiatt folytatódik a nyugodt, száraz, nagyrészt napos időjárás. A reggelek hűvösek lesznek, még délutánonként nagyrészt 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi szépen a híreket, információkat. A ti dalkéréseitekkel fogunk tovább menni ebben az órában, persze ha elkülditek nekem a 0620-978-9785-ös számra. Amíg pedig érkeznek az üzenetek, addig megyünk tovább Meghan Trainorrel, ahogy előző óra végén ígértem, szól a Getting Girl.

0: Jó, és a tükörkép, Hászat itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Robi kérése fog következni, és egy újabb hazai dal, ugyanis ő az Iron Mafia és Betonhoffi közösét kérte, ez pedig nem más, mint a Nesztek.
1: Ez egy hitelesített kerület.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Troy Sivan szólt a Rush 2023-ból itt a Forrás Rádióban, most pedig szólni fog egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Roland és Ádi beszélgettek egy kicsit az alternatív jövőről is, mutatunk belőle egy kis részletet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kutatók lefuttattak egy 1000 éves szimulációt, és kiderült, hogy két dolgon múlik a civilizációk túlélése. Én mondjuk ilyen töri fan vagyok, szóval én ezt tökre szeretem, hogy valaki tényleg igen, valami normális kutatásnak is neki áll.
3: De amúgy ez egy nagyon jó kutatás, és azért gondoltam, mert pénteken itt mindenkit beparáztattunk azzal, hogy az AI hogy nyír ki minket, amúgy szerintem tényleg így van, de most akkor foglalkozzunk ezzel a hírrel egy kicsit, mert ez alapos kutatás. Az történt, és leegyszerűsítem úgy, hogy most már ezek a gépek ne
4: pittyek. De tényleg.
3: Szóval,
2: mondjuk 3 laptop van előtte, szóval van rá.
3: 3 laptop, egy telefon és még 2 monitor, szóval nem tudom mi ez, ne haragudjatok, ezt most el kell viselni. Az van, hogy a kutatás úgy nézett ki, hogy 10 lehetséges jövőképet írtak bele, mindenféle dolgokat a társadalomról, mit tudom, gazdagság van, központi hatalom, egyeduralom, vagy decentralizált. Beírtak 10 féle tervet, és mindegyiket lefuttatták 1000 évre előre nézve, hogy milyen következményei lehetnek, és nem csak egyszer mind a 10-et, hanem mindegyiket 200-szor. Hm. És képzeljétek el, hogy így összesen ebből a 10 féle modellből, hát 7,5-nél, de mondjuk azt 8-nál gatya az emberiségnek, és 2 esetben tudunk túlélni.
2: Igen.
3: Nagyon durva a sztori.
2: A 2 legerősebb tényező, az egyik, az az erőforrás felélés sebessége, tehát hogy mennyire tudjuk a saját erőforrásainkat beosztani, avagy pedig nagyon gyorsan feléljük az egészet. A másik pedig az, hogy egy összeomlás után mennyi tudás, technológia, infrastruktúra és használható erőforrás marad meg az újrakezdéshez. Tehát nem csak azt számít, hogy el tudjuk-e kerülni a katasztrófát, hanem az is, hogy mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy valami mégis megtörténik, és hogyha van ilyen civilizációs tartalékunk, akkor utána ezt a tudást, mondjuk ha beüt egy krak, beüt egy katasztrófa, akkor mennyire fogjuk tudni használni.
3: Nagyon jó, hogy felolvastad pont azt a 2 mondatot, amit kiemeltem magamnak, és akkor kiegészítésként a 2 modell, ami életképes, az egyik a Golden Age, ez az aranykor. Itt azt írták be, hogy bőségesen vannak erőforrások, tehát hogy nem fogyunk ki a kaját. Egyenlő társadalom van, és széles részvételen alapuló decentralizált irányítás. A másik pedig az Out of Eden, az Édenen kívül, itt az emberiség a természettel és a technológiával egyensúlyban él, a gépek nem leváltják az embert, hanem egy fenntartható rendszer részeit képezik, és itt is ez a bőséges erőforrásokat garantálja. Tehát akkor a 2 modell, ami szerintük működik, mind a 2 olyan, hogy több ember irányít, egyenlőség van, vagy szélesebb egyenlőség van a társadalomban, illetve nem rámegyünk arra, hogy mindenki magának harácsol, hanem igazából elosztjuk a javakat, amik vannak.
2: Viszont az egyik legsötétebb modellben a civilizáció újra és újra összeomlott, közel 10-szer 1000 év alatt, tehát nagyjából 100 évente összeomlott az a civilizáció.
3: Így. És akkor most kezdjük el ezt egy kicsit elemezgetni, mert talán kezdjük a rosszakkal, tehát hogy mik azok, amik összedőltek. Itt is van nekem olyan, ami furcsa és különleges, és erről beszélnünk kell szerintem. Például az egyik, ami nagyon sokszor összeomlott, az a Big Brother is Watching, tehát hogy a nagy testvér figyel téged, és kvázi egy autoriter irányító van, aki megfigyel téged és irányítja a társadalmat. De összeomlott az is, amikor Wild West van, tehát teljesen szabályozatlan a dolog, és mindenki megy, amerre tud, és lát, és próbál túlélni. Szerintetek melyik volt a gázabb? Az, amikor a Big Brother néz, tehát a nagy tesó néz és irányít valami központi hatalom, vagy az, amikor teljes anarchia és vad, vagy nyugat és semmi szabály?
2: Szerintem az utóbbi az végig kaotikus, az előbbi pedig egy ideig működik, de egy idő után, ahogy ugye általában ugye a történelemben ezt láthattuk, hogy az autoritár rendszerek a saját építőbázisukat, meg a saját törzsmagjukat zabálják fel, úgymond egy idő után.
3: Szerintetek mely idő lesz előbb? Mert itt van, konkrét évre leátlagolták az 1000 kísérletből, összedől mind a 2.
2: Mind a 2? Hát figyelj, lehet egyébként, hogy az autoritár hamarabb dől össze.
3: Szerinted?
4: Nem tudom.
2: Egy ideig működik, de aztán nem, szerintem hamar összedőlt.
3: 206 év után a központi hatalom összedőlt, viszont a Wild West, a teljesen anarchia 383 év után. Tehát sokkal tovább megy az.
4: Jó nagy különbség.
3: Ez is nagyon érdekes, hogy mennyire egyesek így próbálják központban tartani a hatalmat, vagy ők irányítani, az sokkal hamarabb összedől.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha hangerőt fel, mert a jó zene nem halk. Forrás Rádió.

és az Underdog után pedig megyünk tovább, méghozzá Shakirával, hiszen Katalin az unokájának szeretné kérni a Zootopia 2 betétdalát, ez pedig nem más, mint a Zoo, már indul is.

Sophie and the Giants és a Little Bit Wild fogja zárni ezt az órát, mert most jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól. A folytatásban is várom a dalkéréseiteket, úgyhogy ha szeretnétek meghallgatni valamilyen dalt, akkor azt mindenféleképpen küldjétek el nekem a 0620 978 985-ös számra. Most jönnek a hírek tehát, ahogy említettem, aztán megyünk tovább Majestic, The Charming Kid és Celine Dion közösével, ez lesz a Set My Heart on Fire. Mutatom!

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
3: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
2: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
4: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Csevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Sporti Szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 11, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Fogy a magyar, egyre kevesebb gyerek születik. Ismét Toroczkai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Fogy a magyar, az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azon, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Fogy a magyar, az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések

0: korábbi 1,31% volt. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelölként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe, Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László a sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán, tisztelettel várja Mihály József polgármester a tataiakat. Szeptember 28-án, azaz most hétfőn délután 5 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, tájékoztatás a tatai felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról, kérdések és válaszok. És végezetül sport, Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa Kupa sorozatának horvátországi állomásán, Razanacban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. A magyar dúó nem akarta annyiban hagyni az esetet, mindenképpen azt akarták, hogy nyoma maradjon a történteknek, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként, saját kezüleg megírták az óvásukat. Elsősorban azért, hogy később tovább tudjanak lépni, miután reménytelennek tűnt, hogy magát az óvást éppen azok fogadják el, akik a kizárásról döntöttek.
1: Időjárás.
0: A déliesre forduló légmozgás meleg levegőt szállít hozzánk, általában 20 és 25 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép napot kívánok. Már csak 2 órátok van arra, hogy dalt kérjetek tőlem, úgyhogy ha eddig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen tegyétek. 0620 978 978 5-ös. Megyünk tovább, Majestic, Jamin Kidd és Celine Dion közösével, Soul, I'll Set My Heart on Fire, ez pedig a...

5 Seconds of Summer és a No Shame szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig várom továbbra is a dalkéréseiteket, szóval bombázzatok vele nyugodtan 0620 978 975-ös. Vegyetek példát Rebekáról, aki szeretné meghallgatni Steve Kroger és Sky Holland közösét, küldi mindenkinek, aki szereti. Szól az Everyday.

0: Mark Ronson és Anderson Paak közöse a Dender World 2, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, hát ezen a héten Ádi elmesélte a legszörnyűbb strandos élményeinek az egyikét, ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kecskét felül is jön a nép. Így van, tehát mindenki kerül, amerre tud.
3: Ott van gáz, meg káosz, meg még egy helyen, Budaörsön a szaunánál. Nagyon tetszett nektek a sztori, úgyhogy a hallgatók elé tárom a dolgot, jó? Mert hogyha már itt tartunk.
4: Hogyha már állnak a dugóba, akkor halljanak
2: tárogató. Ez egy kis tárogatós lesz így.
3: Tehát, hogy eddig nekem a szintén ott tapasztalt leggusztustalanabb strandi és medenceparti sztori az volt, amikor a néni leült a medence partjára, és a kis körömvágó csipesszel vágta bele a körmét a medencébe, meg repült, amerre repülhetett. Tehát, hogy ott éreztem azt, hogy az emberi puttóságnál nincsen lejjebb, de most még lejjebb jutottunk a létrán. Tudjátok, vannak az öltözőben azok a hajszárítók, amik így a falból jönnek ki, és igazából ott a csövek lógnak, mint az elefántormányok, és egy másik fajta elefántormányát egy bácsi elkezdte szárítgatni ezzel.
2: Egy kicsi ormányt.
3: Egy kicsi ormányt, néha hozzá is ért a lobog a szélzsák a szélben részhez, és azt hittem, hogy ennél nincsen lejjebb. Tehát már itt elhatároztam, hogy ez undorító, gusztustalan, és soha többet nem szárítok ott hajat. Ezután megfordult, előre dőlt, széjjel húzta ott a hátsó részt, és oda is beszárított. Miért? Mit képzel magáról?
2: Mert neki fontos a higiénia, és ő teljes körű első, hátsó, hát nem tisztítást, de egy elégtelenítést.
3: De ilyet nem csinálunk. Ott mindenki előtt ráadásul ott pucsít, igen, és szárít. De miért?
4: Szerintem azért, mert azért az ilyen helyeken a mindenféle bacik úgy megtapadnak, és lehet, hogy ő nem szerette volna, hogyha a nedves környezet marad.
2: Kifújta!
3: Hát de na, Kitti, akkor ilyen férjet kívánok, aki ennyire alapos és bacimentes, hogy ilyen szépen takarít. Mi legközelebb ráül a hajsütővasra, vagy mi lesz?
2: Hát beadjál neki tippeket.
3: De ilyet nem, és ott az emberek között. Tehát nem is, még csak az sem, hogy súnyiban, sutyomban csinálta a dolgot.
2: Hát lehet, hogy neki jól esik egy kis forróság.
3: Soha többet hajszárítás.
2: Meg ráadásul az forró, tehát ami abból jön levegő, az tényleg forró.
4: Amúgy olyan jó lenne, ha mi is ilyen lazak tudnánk.
3: Tényleg? Azt gondolod, hogy ez egy jó irány?
4: Nem ez, amit csinált, hanem az, hogy ennyire.
3: Mondjuk a popifűtés után szabadon, nem?
4: Hát, ugye?
2: Ez is egy alternatív popifűtés volt. Lehet, hogy neki ez jelenti a legnagyobb boldogságot az életben, de akart tőle elvenni. Neki...
4: A popifűtés, mondta.
2: Tudod, neki ez jut meg a remete szex. Az megvan.
3: Nem.
2: Esőveri nap szívja.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám. Ez a Forrás Rádió. Ha még nem vagy függő, várj egy percet! Forrás Rádió! Mindig!

Jude Law és a Stress után megyünk tovább Felícia kérésével. Azt írja, szeretnék egy dalt kérni a páromnak, és üzenem neki, hogy ő a legjobb dolog az életemben, és nagyon szeretem őt. A dalt rád bízom. Nos, akkor szóljon a párodnak.

Play, Little Sims és Burnaboy közösen We Pray Hesslet itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk, és egyébként ennek az órának ez volt az utolsó dala. Még nagyjából egy 15 percetek van dalt kérni tőlem, utána már nem fog többet tudni teljesíteni. 0620-978-9785-ös. Most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk tovább majd a Jonas Brothers-szel. Mutatom, hogy melyik dalukkal.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Csevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
7: Volkswagen.
8: Munkahelyet keresel?
9: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
10: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
11: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
12: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
11: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már déli 12 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jó étvágyat az ebédelőknek. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormány és a főváros között. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak egy tiszafüredi férfi autójában. Grafikus tanulók válogatott alkotásaiból lesz kiállítás Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés ülésén. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026. illetően. Itt az idézet vége. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinek az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték, tették hozzá. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A közlemény kitért arra, hogy a tavaly lefoglalt tigris, amely a Pablo nevet kapta, jelenleg a Veresegyházi medve otthonban él. Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra pénteken Belgrádban. A Magyar Összefogás nevű listán 35 név szerepel. A listát a Vajdasági Magyar Szövetség állította össze, de a párt tagjai mellett független jelöltek is szerepelnek rajta, és 31 új jelölt is helyet kapott, közölte Fremond Árpád, az MNT jelenlegi elnöke, a Magyar Összefogás lista vezetője. Hozzátette, hogy a listán 18 férfi és 17 nő szerepel, a jelöltek átlag életkora pedig független jelöltek is szerepelnek rajta, és 31 új jelölt is helyet kapott, közölte Fremond Árpád, az MNT jelenlegi elnöke, a Magyar Összefogás lista vezetője. Hozzátette, hogy a listán 18 férfi és 17 nő szerepel, a jelöltek átlag életkora pedig 41 év. Tatán a magyar

0: Hősök lesznek még délutánonként nagyrészt, 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Szép délutánt kívánok nektek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Jó étvágyat, hogyha nekiláttatok az ebédnek, és hogyha van időtök, akkor még gyorsan küldjétek el, hogy melyik dal szeretnétek meghallgatni. 0620-978-985-ös jöhet SMS és Viber üzenet is. A Jonas Brothers-szel megyünk tovább, ahogy ígértem, már szól is tőlük a No Time to Talk.

Crush Adams és a New Heart itt a Forrás Rádióban, meg Tony kérése. Azt írjam, szeretném kérni Sofia Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto, Undo Stress dalát. Küldöm az Aranyosi Pékségbe Katikának, Erikának, Lacinak, Gyurinak, magamnak és nektek. Már indít.

0: Szia, és a Kill Bill után itt van egy kis Buenos Morgan visszatekintő, amiben Kitty, Roland és Ádi egy kicsit dilemmáztak. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, dilemma rovat. Hoztam nektek dilemmákat ezen a héten is. Vajon mi gondolkoztam a hétvégén, és mi volt az, ami foglalkoztatott? Erről fogom most beszélgetni. Kezdek rögtön egy keménnyel, jó? Megmondanád-e a barátodnak, hogyha nem kedveled a párját?
3: Meg. Szerintem igen.
2: Tényleg? Ennyire egyértelmű ez nektek? Itt nem jön elő az, hogy miért szólunk bele az életébe?
3: Nem szólunk bele, de tudjon róla, hogy nem kedveljük.
4: Hát valami diplomatikusan azért, olyan kedvesen, visszafogottan.
2: De azért, hogy neki tegyetek vele jót, tehát hogy az ő életét dobjátok fel, vagy egyszerűen azért, mert nektek, mint barát, rontja minőségi időt?
3: Nem, hanem akkor mondjuk ne szervezzen úgy, ahol mi egy légtérben vagyunk, nem?
4: Valami ilyesmi.
2: Tehát akkor
3: a párjának a barátaival legyenek együtt, de amikor vele van, akkor
2: ne. Nagyon nem látom magam előtt a szitút. Tehát van a barátod, és összejön egy lányal, aki neked nem szimpatikus, vagy Kitty esetben mondjuk a barátnőd és egy fiúval. És fogod, és elmondod neki, hogy figyelj, én téged nagyon bírlak, de ez, akivel most összejöttél, ez elviselhetetlen. Nem jövök a bulidra.
4: Szerintem rögtön az elején még lehet ilyet mondani, amikor még nincs olyan hű, de komoly érzelmi kötődés. Tehát nyilván nem x év után kell ezt elmondani, az elején, figyelj, nem tudom. De valahogy azt érzem, hogy egy kicsit para vagy szerintem.
3: Én mondjuk ezt azután mondanám, hogyha már jobban megismertem, és valóban nem jövünk ki.
2: De mert úgy kezelitek ezt, mintha nem is lenne dilemma. Volt már ilyen?
4: Velem nem, de nekem, tehát nekem volt ilyen, amikor nekem már mondták.
2: Tényleg? Mit mondtak? Már hogy nem kell megnevezni az illetőt, de mi volt vele a baj? Konkretizálták?
4: Ja persze, tehát erre meg el is mondom egyébként, ha még annó fősulin nekem az egyik unokatesom volt a lakótársam, mi együtt laktunk.
2: Szerintem az egyik unokatesom volt a párom, és szóltak, hogy Roland, ezt így nem kéne.
3: Rossz helyen kereskész.
4: Ráadásul fiú volt.
3: Ja.
4: Nem, mi együtt laktunk, és akkor ő mondta, mert randizgattam egy lányjal, és akkor mondta, hogy figyelj, ez felejtős kéne, hogy legyen.
2: És felejtetted?
4: Hát egy pár hétig tartott, egy-két hónapig maximum tartott a kis románc, és értettem én egyébként, hogy mi a Robinak, az önkapesom a problémája. Mondjuk úgy, hogy azért nem feltétlenül a legélesebb kés volt a fiókban a lány, ebben nagyon-nagyon szép volt.
2: Kitty, neked szóltak, vagy szóltál?
3: Hát én szóltam. Egyszer szóltam, igen. De az a durva, hogy én nem emlékeztem rá, úgyhogy lehet, hogy ezt nem józanul mondtam a barátom.
2: De mit jegyeztél meg? Tehát volt konkrét kifogásod?
3: Hát most ezt nem mondanám el, mert lehet, hogy a szitu is felismerhető lenne, de ezt egyébként nemrég az anyukája mondta, mert nagyon jóban vagyunk, így családilag is, és hogy én annál a párnál ezt mondtam, és én marhára nem emlékeztem.
2: Szétszettél egy turbékoló galampárt?
3: Nem, nagyon jó, hogy ők nem jöttek össze.
2: Tehát megelőzted a bajt.
4: A prevenció az fontos, azt
3: igen,
4: mondják.
3: De érdekes, hogy ezt így kihagyta az agyam, és amúgy ezen kívül nem volt.
2: Nekem csak olyan volt, hogy valakivel szakítottam, és utána mondták, hogy nagyon nem.
4: Na, olyan velem is volt, igen.
2: És egyébként értettem, és nem értették, hogy miért nem passzol, és miért vagyunk. Tehát, hogy ezt így nem értették.
4: Igen, okay. Na, nekem is volt ilyen, igen?
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Friss hangok a legjobb forrásból.

Ann Mary és Lotto közös az I Just Called, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és elérkeztünk az utolsó dalkéréshez is, ami nem másé, mint Fruzsié. Szia, a Káciétól szeretném kérni az Animalt a tesómnak, Reginek, már indul is a dal.

0: és a Training Season fogja zárni ezt az órát, és egyébként az én műsoridőmet is, mert hogy elértünk idáig, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a Komáromi Krónika híreit, és hát utána is maradjatok velünk, főleg, hogyha sportrajongók vagytok, hiszen érkezik I. és Roland a Zicserrel. Én pedig most elbúcsúzom tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok, és hogy kértetek tőlem dalt is. A mikrofon mögött egészen idáig Hittaler Andreát hallottátok, vigyázzatok magatokra, további szép napot, sziasztok!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor én, séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyen.

0: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap délutánt. Bejárást tartott Komárom város polgármestere a Szőnyi temetőben, továbbra is Komárom számít Komárom-Esztergom vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának. Őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. Ezek a komáromi krónika hírei, jövök a részletekkel a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István. Továbbra is Komárom számít Komárom-Esztergom vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának, írja az Egyensúly Intézet adataira hivatkozva a kemma.hu. Az Egyensúly Intézet friss 2026-os településindex elemzése több mint 360 ezer statisztikai adat alapján vizsgálta meg Magyarország településeit. A vármegyénkből pedig ezúttal is Komárom került reflektorfénybe. A város 2014 óta 15,1 indexponttal javított, amivel a kutatás Komárom-Esztergom hajtó településeként azonosította. Az Egyensúly Intézet 2024-ben alkotta meg a településindexet, amely összesen 3154 magyar település és 23 fővárosi kerület fejlettségét hasonlítja össze, illetve azt is megmutatja, hogyan változott a helyzetük az elmúlt bő évtizedben. Az évente frissülő mutató több mint 360 ezer nyilvánosan hozzáférhető statisztikai adatból épül fel, a településeket pedig 53 gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális indikátor alapján értékeli. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komárom város polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek, kibevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az új ravatalozó épülete, amelynek engedélyeztetési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi Katolikus Plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. Őszi sportnap volt a Szőnyi Bozsik József általános iskolában Komáromban. A Szőnyi Bozsik József általános iskola szeptember 25-én a Magyar Diáksport napján rendezte meg hagyományos őszi sportnapját. A közös bemelegítést és a lendületes tánc bemutatót követően a felső tagozatos diákok kombifutáson, kispályás labdarúgó bajnokságon és zsinórlabda bajnokságon vettek részt. Az alsósok sem maradtak ki a mozgásból, több helyszínen ismerkedtek meg a vidám, mozgásos retrójátékokkal, majd közösen teljesítették a 2026 méteres futást. A mozgalmas és élményekkel teli sportnap eredményhirdetéssel majd diszkóval zárul. Kedves hallgatók, a Komáromi Krónika híreit hallották, köszönöm figyelmüket. Egy óra múlva, sőt, kevesebb mint egy óra is újra találkozunk. Addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csak a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Töltsük együtt a következő 5 órát, hozom nektek Kaigo és Sandro Cavazza közös lágerét indulásként. Ez a Hold on Me, a mikrofonnál Ilyes Roland.

Kikaptak Füreden a Kék Tigrisek, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. A férfi kézilabda NB1 negyedik fordulójában Balatonfüredre látogatott a MOL Tatabánya KC együttese. A kékfehérek már az első félidőt követően 15-13-as hátrányban voltak, és bár az utolsó másodpercekben még volt esélyük az egyenlítésre, Traka lövése kimaradt, így aztán a Balatonfüred 27-26 arányban győzni tudott. A hazaiak talán legfontosabb szereplője Füstös Ádám volt, aki 14 lövést hárított és 36%-kal védett.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retrópartia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
3: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

no más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.

Veled a Balatonfüred Tatabánya meccsről már meséltem, ugye 27-26 arányban győzött a Füred, viszont a férfi kézilabda NB1 többi eredményével még adós vagyok. Csurgó Gyöngyös 41-30, Dabas Pler 30-38, Neka Budai Farkasok 32-26, illetve Sziget Szent Miklós Szeged 30-43 a Győri Eto Ferencváros mérkőzést ma este 6 órától rendezik.

sikerek és eredmények sora. Ez életforma. Éld át velünk. Ez az Ittszer, a Forrás Rádió sportmagazinja.

0: Ez a Forrás Rádió az ittszer első órájának vége, viszont a hírek után természetesen robogunk tovább, hogy melyik slágerre nyitjuk a következő 60 percet. Figyeljetek, már is mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és parti szerviz a plusz 3670-208-83-93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Új elnököt neveztek ki a magyar állam kincstár élére. Megállapodtak az európai békekeret keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben. Közeleg a Tatai Állatbarátok napja. Én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei, kezdünk. Új elnököt nevezett ki a magyar állam kincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Szlánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. Szlánic Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transformációk megvalósításában. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az európai békekeret az EPF keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi oldalon. Elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új fejlesztések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Karbantartási munkák miatt jövő héten október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonatmenetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, a Skárbántia, a Mura, a Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plus alkalmazásban. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, amelynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes lesz, rendőrkutya bemutató és mancs lenyomat készítés is.
0: Időjárás.
1: A déli esre forduló légmozgás meleg levegőt szállít hozzánk. Általában 20 és 25 fok között alakulnak a maximumok.
0: Járás.
1: A déli esre forduló légmozgás meleg levegőt szállít hozzánk. Általában 20 és 25 fok között alakulnak a maximumok.
2: Időjárás jelentés.

Golgazdag komáromi győzelem és magabiztos tatabányai siker. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A labdarúgó MB3 északnyugati csoportjában a 9. forduló küzdelmeit rendezik ezen a hétvégén. Egy hihetetlenül golgazdag mérkőzésen győzött a Komárom, mégpedig Bicskén 5-4 arányban. A Sári Sáb hazai pályán x-elt a Király esével, 1-1 lett a mérkőzés végeredménye, míg az Opus Tigáz tatabánya magabiztosan győzte le a Szentlőrinc Budapest alakulatát 3-1 arányban. A dorogiak ma délután lépnek pályára, 4 órától a Moson Magyaróvár otthonában szerepelnek.

Sportmagazin, na de azért nem feledkezünk meg természetesen a jobbnál jobb slágerekről sem, és bár imádjuk az újdonságokat, hozzunk néha igazi klasszikusokat is, egy ilyen érkezik már is, Kylie Minogue és az In Your Eyes, itt az ICE.

0: Dinom-malom, dinom-danom hegyek.
1: Lemaradt az Európa-bajnokságról az U21-es válogatott, ráadásul az olimpiai részvétel reménye is elúszott. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 3-1-re kapott ki Horvátországban a H jelű EB-selejtező csoport 6. fordulójában. Ezzel pedig eldőlt, hogy a miénk sorozatban harmadszor, nem rendező országként pedig egymás után 10. alkalommal hiányoznak majd a kontinens tornáról. A jövő nyári EB-re kijutók közül kerülnek ki a 2028-as Los Angeles-i olimpia férfi labdarúgó tornájának európai résztvevői. Hazánk így aztán már biztosan nem lesz köztük.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége az ittszer második órájának. A hírek után természetesen megyünk tovább, és egy újdonsággal nyitjuk majd a következő 60 percet. Érkezik majd a Take That és Michael Patrick Kelly, így együtt. Ez lesz a Feel My Love.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
5: Munkahelyet keresel?
6: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Güntner. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Güntner, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
7: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Parti Szerviz a +36 70 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Fogy a magyar, egyre kevesebb gyerek születik, ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán. Én Szabó István vagyok, ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Indulunk. Hogy a magyar, az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb. A halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Januártól augusztusig 46497 gyermek jött világra, 3,5%-kal 1663-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, az egy évvel korábbi 1,31 volt. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom szombati kongresszusa, hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. Torockai László a sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Lakossági fórum lesz Tatán a Városházán, tisztelettel várja Mihály József polgármester a tataiakat. Szeptember 28-án, azaz most hétfőn délután 5 órakor a Városháza dísztermébe. A fórum témái: tájékoztatás Tataváros önkormányzata 2026. évi költségvetésének első féléves teljesüléséről, tájékoztatás a tatai felszíni és felszín alatti vizek aktuális állapotáról, kérdések és válaszok. És végezetül sport, Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa Kupa sorozatának horvátországi állomásán, Rázanácban, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. A magyar duó nem akarta annyiban hagyni az esetet, mindenképpen azt akarták, hogy nyoma maradjon a történteknek, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként, saját kezüleg megírták az óvásukat. Elsősorban azért, hogy később tovább tudjanak lépni, miután reménytelennek tűnt, hogy magát az óvást éppen azok fogadják el, akik a kizárásról döntöttek.
0: Időjárás.
1: A következő bő egy hétben anticiklon uralja időjárásunkat, emiatt folytatódik a nyugodt, száraz, nagyrészt napos időjárás. A reggelek hűvösek lesznek, még délutánonként nagyrészt 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez a Forrás Rádió, mindig veled, egy újabb órát kezdünk, ez itt még mindig a Zitzer, a sportmagazin. Tartsatok velem, a Nemzetek Ligájával egészen biztos, hogy foglalkozunk.
0: Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez a Forrás Rádió, mindig veled, egy újabb órát kezdünk, ez itt még mindig a Zitzer, a sportmagazin. Tartsatok velem, a Nemzetek Ligájával egészen biztos, hogy foglalkozunk ebben az órában.

0: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, újabb mérkőzésekkel folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája. Nézzük az A-liga küzdelmeit. Este 6 órától Dánia-Wales, illetve Szerbia-Hollandia összecsapást rendeznek. Utóbbi egészen izgalmasnak ígérkezik. Este 3:49-től pedig Németország Görögországot fogadja, míg Norvégia Portugáliával csap össze.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, UEFA Nemzetek Ligája, a Liga, a mai meccseket már említettem, jöjjön két tegnapi végeredmény, Anglia-Spanyolország 2-3, míg Csehország-Horvátország 1-2.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége az ígyszer egy újabb órájának, ez azt jelenti, hogy ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban folytatjuk, hogy melyik slágerrel, figyeljetek, már is mutatom.
1: Sok zene, kevés duma, kevés duma. Utóra csak slágerekkel, csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal.
4: Hozd magaddal!
3: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg, ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Nem lehet elfelejteni, három betű.
7: Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
8: Volkswagen. Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
9: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
10: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
9: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 4 óra, már csak 3 perc, jó napot kívánok. Üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormány és a főváros között. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak egy tiszafkredi férfi autójában. Grafikus tanulók válogatott alkotásaiból lesz kiállítás jövő héttől Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről, jelentette be a főpolgármester a fővárosi közgyűlés ülésén. A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előre haladott állapotban vannak, közölte a főpolgármester, aki úgy fogalmazott, joggal remélhetjük, hogy heteken belül meg fogunk tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026. illetően. Itt az idézet vége. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinek az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték, tették hozzá. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A közlemény kitért arra, hogy a tavaly lefoglalt tigris, amely a Pablo nevet kapta, jelenleg a Veresegyházi medve otthonban él. Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra pénteken Belgrádban. A Magyar Összefogás nevű listán 35 név szerepel. A listát a Vajdasági Magyar Szövetség állította össze, de a párt tagjai mellett független jelöltek is szerepelnek rajta, és 31 új jelölt is helyet kapott, közölte Fremond Árpád, az MNT jelenlegi elnöke, a Magyar Összefogás lista vezetője. Hozzátette, hogy a listán 18 férfi és 17 nő szerepel, a jelöltek átlag életkora pedig 41. Tatán a Magyar Iház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás. A Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítást megnyitja Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára. A kiállítás november 6-áig tekinthető meg.
0: Időjárás.
1: A déli esre forduló légmozgás meleg levegőt szállít hozzánk, általában 20 és 25 fok között alakulnak a maximumok.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ez a Forrás Rádió, mindig veled, egy újabb órát kezdünk. A mai Zitzerből hozom továbbra is a sportvilág aktualitásait, na és persze a jobbnál jobb slágereket. Kezdésként pörög a Hypnotized, a mikrofon mögött még mindig I.S. Roland.

George Russell nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. A brit pilóta mindössze 196 ezreddel előzte meg Max Verstappent, míg a harmadik helyen a csukló sérüléséből visszatérő Isaac Hadjar látta meg a kockás zászlót. Az első ötös sorát Charles Leclerc és Andrea Kimi Antonelli zárta a két biztonsági autós szakaszt is hozó futamon. A címvédő Lando Norris kiesett, míg csapattársa Oscar Piastri pont nélkül maradt. Az Alpine pilótája Franco Colapinto pedig büntetést kapott, mégpedig 5 rajthelyes büntetést, miután az egyik kanyarban, az egyik biztonsági autós újraindításnál eltalálta a csapattársát, Pierre Gaslyt, aki felöklelte Lando Norrist is.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Ki a császár? Tatabányok, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Autós és Parti Szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

súlyos Kylian Mbappé sérülése. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Nagyjából 2 hétig nem számíthat Kylian Mbappéra a Real Madrid, legalábbis spanyol sajtóhírek szerint. A francia támadó a Törökország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen sérült meg, a madridi vizsgálatok pedig a bal térde hátsó tokjának túlfeszülését mutatták ki. Ez pedig nagyjából 12 napos kihagyással jár.

Forrás Rádió mindig veled, a sportvilág aktualitásai mellett folyamatosan hozzuk a jobbnál jobb slágereket, köztük természetesen újdonságokat is. Most hazai frontról röptetek hozzátok egy ilyet. Ez már is a Mango Rise, és az Ott voltunk, itt az Itzerben, a Forrás Sport magazinjában.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, vége egy újabb órának, szám szerint az utolsó előttinek, tehát konkrétan a negyediknek, legalábbis ami a mai Zicsert illeti. 60 percen keresztül azonban még együtt rádiózhatunk, ráadásul még utána jön majd a Köztér, a Közéleti magazin, na de a teljes esti menetrendet elmondom majd a következő órában, abban az órában, amit Eva Max slágerével indítunk, ez lesz

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-e péntektől szeptember 27-e vasárnapig Oktoberfest a Pikantóban, a Tatai tó partján.
2: A teljes hosszú hétvégén az étterem hagyományos bajorízekkel és sörökkel vár. Szeptember 26-án szombaton este 19 órától éjfélig a Dilaus Buben zenekar zenél, majd éjféltől hajnalig DJ Marák retro partia vár mindenkit. Szeptember 27-én vasárnap 14 órától 17 óráig Herzog Ricsi zárja a bajor népünnepét. Asztalt foglalni a plusz 36 34 70 47 41-es telefonszámon, vagy a pikant@pikant.hu e-mail címen lehet. Pikantó étterem, Tatatópart sétány 13.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabda klub.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
3: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 5 óra, már csak 3 perc, új elnököt neveztek ki a Magyar Állam kincstár élére. Megállapodtak az európai békekeret keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben. Közeleg a Tatai Állatbarátok napja. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Új elnököt nevezett ki a Magyar Állam kincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Szlánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A miniszter azt írta, a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. Szlánic Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transformációk megvalósításában. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az európai békekeret, az EPF keretében Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatás felszabadításának feltételeiben, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az X közösségi oldalon. Elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új fejlesztések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Karbantartási munkák miatt jövő héten október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonatmenetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, a Skárbántia, a Mura, a Dráva vonatok a Vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plus alkalmazásban. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, amelynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes lesz, rendőrkutya bemutató és mancslenyomat készítés is.

0: Időjárás.
1: A következő bő egy hétben anticiklon uralja időjárásunkat, emiatt folytatódik a nyugodt, száraz, nagyrészt napos időjárás. A reggelek hűvösek lesznek, míg délutánonként nagyrészt 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A reggelek hűvösek lesznek, míg délutánonként nagyrészt 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

60 percet azonban még alaposan megtöltjük, egyrészt a sportvilág aktualitásaival, másrészt természetesen jobbnál jobb slágerekkel, úgyhogy tartsatok velem a folytatásban is, Eva megszérkezik és a Lost Your Fate a mikrofon mögött, I.S. Roland. It's

Itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Magyar Labdarúgó Szövetség arról számolt be, hogy Regis Demir bokasérülést szenvedett, így aztán a következő három nemzetek ligája mérkőzésen nem játszhat. Regis az Ukrajna ellen 1-0-ra elveszített meccsen kezdőként kapott szerepet. A 62. percben egyébként Jurek Gábor váltotta őt. A Salzburg légiósa azonban a következő három nemzetek ligája meccsen nem állhat Marco Rossi rendelkezésére, mivel bokasérülést szenvedett, így el is hagyta az edzőtábor.

Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled.

Németországba igazolhat a spanyol világbajnok. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Állítólag a Bayern München feszülten figyeli Marcos Llorente szerződésének alakulását, és lecsaphat a futballistára, ha nem hosszabbít az Atletico Madriddal. A sokoldalú játékos megállapodása egyébként 2027 nyarán jár le. A német klub elsősorban azért figyeli a 31 éves játékost, mert egyrészt ugye hamarosan kedvező szerződéses helyzetbe kerülhet, másrészt Llorente a középpályán és a jobb oldalon is bevethető, így több poszton lenne azonnali erősítés a bajorok számára. Egyelőre azonban nincs szó hivatalos ajánlatról.

Vannak dalok, amik úgy megborítanak, mint a szibériai anticiklon, a lapos földes mérőcsónakot. Az internet kedvencei csak nálunk. Forrás Rádió.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, bár-bár a mai műsor a Zitzer finisében járunk. Néhány klassz slágert még egészen biztosan hozok nektek. Itt lesz velünk majd Meghan Trainor, érkezik Zara Larsson is. Előbb azonban még egy klasszikust indítok, Kelly-től, ez már is a Trick Me.

Veled a mai Zicsert zárjuk 6-tól 7-ig köztél, este 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig Lunch Session Norbert van Dillel. Ez az esti menetrend, tartsatok velünk, az elmúlt 5 órában IS Salandot hallottátok, ja de én még maradok a köztér.

0: elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. szeptember 27-én vasárnap, I.S. Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a Képes vagy programról, a Komárom-Esztergom vármegyei Prima díj sport kategóriájának nyerteséről, valamint a felnőtt Muay Thai világbajnokság tatabányai aranyérmeseiről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

bölcsödében a pályázati támogatásból megvalósult fejlesztésekről számolt be közösségi oldalán Bajnaközség önkormányzata. A tájékoztatás szerint a beruházás az intézmény belső tereit és udvarát egyaránt érintette, a cél egy korszerűbb, biztonságosabb, a gyermekek nevelését és fejlődését támogató környezet kialakítása volt. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban szeptember 28-án 8 és 17 óra között a Kassai út Palatinusztó melletti, murvás terület melletti fák faápolási munkáit kezdik meg. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással kell számolni, kérik a lakosság megértését és türelmét. A Körös Kárp Team példaértékű felhívást tett közzé a 6. Neszmélyi nagyhalfogó versenyen. Az esemény alatt kiürült visszaváltható palackokat és dobozokat a mezőny összegyűjtötte, és a visszaváltásból származó összeget a KEMHESZ gyermekhorgász programjainak támogatására ajánlották fel. A felajánlás nyomán összesen 77.010 forint gyűlt össze, mondta el a KEMHESZ elnöke Zoltai Dániel.

0: Programajánló.
1: Szeptember 28-án a Mozi Múzeum keretében a Pesti Mese című 1937-es filmet láthatják Tatabányán, a Széchenyi István művelődési házban délután 4 órától. A program ingyenes, várják az érdeklődőket. Különleges rendvédelmi relikviákból nyílik kiállítás szeptember 28-án 16 órakor Esztergomban, a Heidlicher József városi könyvtárban,

A tárlat alapját a néhai dr. Szilas László magángyűjteménye adja, amely a világ számos országának rendvédelmi szerveihez kapcsolódó emlékeket vonultat fel. A látogatók többek között különleges egyenruhákat, vállapokat, ritka jelvényeket, kitüntetéseket és történelmi rendvédelmi szimbólumokat tekinthetnek meg. A gyűjtemény így nem csak a hazai, hanem a nemzetközi rendvédelem világába is betekintést enged. Az esztergomi kiállítást Szilas Balázs, a rendvédelem népszerűsítéséért alapítvány kurátora nyitja meg, aki bátyja szakmai örökségét és különleges gyűjteményét gondozza. Október 2-án Életöröm napok címmel rendeznek programot Tatabányán a Kodálytéri Közösségi Házban. A szépkorúakat délelőtt 9 órától délután 1 óráig egészségügyi szűrésekkel várják. A program ingyenes. Solymosi Lívia a Lelkem kapujában című selyem akvarell kiállítása október 2-án 18 órakor nyílik meg Tatán az Angyalok és Tündérek galériában. A sokoldalú művésznő háromdimenziós selyem akvarell alkotásaival először lép közönség elé, és megjelenése is első a galériában. A kiállítás megnyitón fellép Kálai Judit és Palotás Anna, és a szokásos megnyitó utáni beszélgetős szeretett vendégség sem marad el. A tárlat november 2-áig minden nap megtekinthető a galériában 9 és 18 óra között. Október 3-án Richter egészség délelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatos életmód fontosságára. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az emlőrák és más daganatos betegségek megelőzésére. Szakorvosi előadások és beszélgetések mellett emlővizsgálati modell és mammográfiás tájékoztatás is segíti az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre időpont foglalásra is lehetőség nyílik, a szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat várja az érdeklődőket október 3-án szombaton 15 órára a Táti Kultúrházban rendezendő dalos találkozóra, a belépés díjtalan. Október 3-án, 4-én az esztergomi madárakról is csatlakozik az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz. A hétvége mindkét napján madárgyűrűzéssel és madármegfigyeléssel várják a természet iránt érdeklődőket a Mexikó dűlőn. Szombaton és vasárnap 8 és dél között óránként ellenőrzik a madárbefogó hálókat, így a látogatók közelről is betekintést nyerhetnek a madárgyűrűzés folyamatába. Emellett mindkét napon 9 órakor kirándulás indul a Hoffmann kunyhó irányába. A túra során számba veszik és távcsővel is megfigyelik az útközben látott madárfajokat. Távcsövet korlátozott számban a szervezők is biztosítanak. A helyszínen kajlapecsét gyűjtésére is lehetőség lesz. A program ingyenes és önellátó.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Horváth Árpád, a Tatabányai Kodály Zoltán általános iskola testnevelő tanára, kézilabda edzője is Prima díjat vehetett át az idei Prima gálán. A tatabányai szakember 45 éve dolgozik az iskolában, munkája során pedig mindig kiemelt szerepet kapott a kézilabdázók utánpótlás nevelése. Horváth Árpáddal Nemes Kitti beszélgetett.
2: Horváth Árpád kézilabda edző testnevelő tanára vendégem, és az apropó az az, hogy nagyon színvonalas esemény keretében idén is átadták a vármegyei Prima díjakat, Komárom-Esztergom vármegyei Prima díjakat, és a magyar sport kategóriában ön nyerte ezt a kitüntető címet, hát először is gratulálunk hozzá.
3: Köszönöm szépen.
2: És az lenne az első kérdésem, tudom, hogy ez úgy adja magát, és hogy olyan általános, de mit érzett, amikor megkapta ezt a díjat?
3: Hát először is már az is nagy meglepetés volt számomra, hogy neveztek, mert hát ez teljesen inkognitóba volt, hogy így mondjam, és akkor hát sikerült bejutnom a legjobb 10 közé, és akkor hát az még habatortán volt, hogy hát nyertem.
2: Kodály iskolában tanít most már 45 éve, hogyha jól tudom, ami szokták mondani így viccesen, hogy gombozból is sok, hát még nem így pedagógusként. Ön miért választotta ezt a pályát annó?
3: Hát édesapám, édesanyám is tanár volt, hát és így szinte egyenes út vezetett a tanársághoz, úgyhogy az ő példájuk alapján választottam én is, hogy tanár legyek.
2: Mi ennek a szépsége, ennek a hivatásnak, mert hát nevezhetjük annak, és ennyi idő után még ugye lehet olvasni az eredményeket is, hogy nagyon sok országos bajnokságot nyert tanuló került ki a kezei közül, tehát hogy mi ennek a munkának a szépsége?
3: Hát nagyon-nagyon kell szeretni a gyerekeket. Az, hogy mindig úgy csinálni a pályafutást, hogy ne unja meg az ember soha. És mindig újakat, mindig új gyerekek is jönnek, úgyhogy ez állandóan változik, meg új programok, úgyhogy hát ezért.
2: És miért pont a kézilabda?
3: Hát a bátyám is kézilabdázott, és tulajdonképpen én őtőle vettem át, még annak idején 8. osztályos koromban, és utána kerültem én a Tatabányához, ifjúsági szinten, és itt végigjártam a fokozatokat Tatabányánál, a főiskolán is kézilabdáztam, aztán Tarjánba is kézilabdáztam, és így az edzőség az fokozatosan jött mellette.
2: Kézilabdának egyébként mi a szépsége? Ugye azért Magyarországon mondhatjuk, hogy mindenki a focival van elfoglalva, de lassan most már szerintem a kézilabda is hasonló szinten van, hogy mi a kézilabdának az előnye, akár a sportnak is, miért lehet szeretni a kézilabdát?
3: Hát azt mondják, hogy a második legnépszerűbb sport Magyarországon a kézilabda. Most elég nehéz sport, mert tehát a szabályrendszere is, először meg kell tanulni a szabályrendszert, tehát nem csak úgy, hogy a fociba is, hogy nekiállunk és játszunk. Nehéz, azon kívül rendkívül megterhelő is, hiszen fizikailag jól kell tudni ugrani, dobni, gyorsnak kell lenni, tehát ezek mind. Aztán a technikai tudás mellett a taktikai tudás is, hogy miket alkalmazunk a pályán, ezt is mind meg kell tanulni, meg kell tanítani, és hát a szép az, hogy ez egy küzdősport, természetesen a küzdő jellege nagyon változatos, gyors, sok gól esik, nagyon pergő, úgyhogy, és egyre jobban pergő lesz, úgyhogy úgy gondolom ez a szépsége.
2: A gyerekeket, hogyha esetleg most megkérdeznénk, akkor mit mondanának, hogy önt miért szeretik? Biztos, hogy érzi a gyerekek felül is, és gondolom, hogy azért ennyi évtizedet eltölteni ebben a munkában, az azt jelenti, hogy szeretik önt, hogy mit gondol, hogy a gyerekek mit látnak önben, ami miatt szeretik?
3: Szeretem a gyerekeket, tehát ez biztos, hogy árad belőlem. Azon kívül szigorú vagyok, következetes, de viszont igazságos. És ezt a gyerek is tudja, ehhez alkalmazkodik, és úgy gondolom, hogy ezért.
2: Amikor elkezdte ezt a pályát, és azóta, amilyen utat bejárt mondjuk ez alatt a 45 év alatt, úgy érzi, hogy mindent megvalósított, vagy van még olyan terve, amit szeretne véghez vinni?
3: Úgy gondolom, hogy sikerült azért mindent megvalósítani. Vannak még tervek, de úgy gondolom, hogy mások nem.
2: És mit gondol, hogy meddig szeretne még tanítani?
3: Hát ameddig fizikailag úgy érzem, hogy még a tanítás az belefér, de úgy gondolom egy-két év még maximum, aztán már nem.
2: De gondolom a sportot nem fogja hátrahagyni, hogyha engedi a fizikumat, tehát én azt gondolom, hogy testnevelő tanárként és kézilabdaedzőként akkor a sport az egy központi dolog az életén.
3: Hát igen, mindenképpen, minden nap edzem most is, úgyhogy gimnasztikázom, erősítek. Hát futni már nem engednek, mert hát a térdeim nem engednek, meg az orvos se javasolta a gyors gyaloglást, úgyhogy edzeni még edzek, síelgetek, úgyhogy még ezt nem, persze, ezt nem fogom abba hagyni.
2: Érdekes, említette ezt a síelést, hogy a síeléshez mi vonzotta?
3: Na most a főiskolán tanultam még én is síelni, és hát egyből beleszerettem, és azóta is, és arra nagyon büszke vagyok, hogy Tatabányán, mikor ide kerültünk, ide visszakerültem, 85-ben csináltuk az első sítábort, és attól kezdve 30 éven keresztül vittük a gyerekeket síelni. Szervezett keretek között itt Tatabányán először csináltuk mi, és hát tulajdonképpen nem lett volna vége, csak a Covid az ott vége szakadt a dolognak. Aztán megjött egy gazdasági válság is, és onnantól kezdve már nem járunk. Na, azt nagyon-nagyon sajnálom, hogy az úgy vége szakadt, mert azért, ahogy úgy kiszámoltuk, olyan 2000 embert tanítottam meg síelni a különböző sítáborokban, itt a felnőtt gyerek mindenki jött, úgyhogy hát azt nagyon sajnálom, és az egy nagyon jó dolog volt, hogy oda ki tudtunk menni ennyi gyerekkel.
2: Egyébként nehéz az embereket megtanítani síelni. Én megmondom őszintén, hogy én még nem próbáltam, édesapám is most úgy idősebb korában kezdte el a síelést, és látom rajta, hogy nagyon élvezi, de nehéz megtanítani az embereket?
3: A gyerekeket nagyon könnyű. Különösen ezekkel a modern sírlécekkel nagyon-nagyon könnyű, úgyhogy ők nagyon-nagyon gyorsan megtanulnak egy bizonyos szintig, aztán utána már nehezebb, de egy bizonyos szintig nagyon gyorsan megtanulnak. Hát az idősebbek egy kicsit lassabban, de megtanulnak ők is. Egy gyereket nem tudtam megtanítani a sok év alatt, de ő úgy volt, hogy ő azt mondta, hogy tanár bácsi, én olyan jól érzem magam, én le akarok ideülni, nézem, hogy tanulnak. Megengedtem neki, és akkor azt mondta, hogy hát jövőre is fog jönni, és jövőre is jött, és 4 éven keresztül nem tanult megsíjani. Ő neki az volt jó, hogy ott látta a gyerekeket, odaüt a pálya szélére, és ő, hát ilyen is van.
2: Hát igen. Az jutott eszembe, hogy emlegetjük mostanában is mindenhol, szinte már el van csépelve az, hogy mennyire fontos a sport, vagy akár ugye a mindennapi testnevelés, de ön, mint itt is testnevelő tanár és kézilabdaedző, mi az, amit megtalált a sportban, vagy mi az, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy miért sportoljanak az emberek, akár a kézilabdát is, hogyha veszük?
3: Ez egy nehéz kérdés. Tehát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akikkel így foglalkoztam, egy nagyon szoros barátságot a kézlabdán kívül, meg azon kívül, hogy tehát fizikailag jó állapotban lettek, úgy gondolom, de egy nagyon-nagyon jó közösséget alkottak, hiszen annélkül nem tudtunk volna elérni eredményt, hogy közösség ne lett volna. És nem csak a gyerekekkel, hanem ez a szülőkkel is, mert hát azt el kell mondani, hogy a szülők nélkül ez nem jött volna létre, ha ők nem támogatnak bennünket, akkor ez akármit csináltunk volna, nem jött volna létre, úgyhogy egy nagyon jó közösségnek kell, hogy legyen, akkor lehet vele eredményt elérni.
2: Hiszem, hogy ez egy nagyon szép végszó. Nagyon gratulálunk az egész rádió nevében ehhez az elismeréshez, a Prima díjhoz, és további jó egészséget és sok boldogságot kívánunk.
3: Köszönöm szépen. I know that.

0: környezetünk.
1: A kevés támogatási igényű autizmussal élők megsegítésére jött létre a Képes vagy program, amelyre várják a jelentkezéseket. A hosszú távú célja, hogy javítsa az autizmussal és más sajátos nevelési igénnyel élő 16-30 év közötti fiatalok munkaerőpiaci esélyeit, önállóságát és társadalmi részvételét Tatabányán és 30 kilométeres körzetében. Erről beszélgetett Hittaller Andrea Sugár Gabriellával, a Komárom-Esztergom megyei léleksegítő alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Ez a neve, hogy Képes vagy. Miről szól ez pontosan?
3: A Képes vagy munkaerőpiaci felkészítő program autizmussal élő és más sajátos nevelési igényű fiataloknak. Ez egy jó hosszú cím, mi a rövidített címet szoktuk használni, azt, hogy Képes vagy, mert ez is takarja, hogy miről van szó. Ennek az a célja, hogy 16-30 év közötti érintett fiatalokat tudjunk bevonni, és hogy javítsuk a program során a munkaerőpiaci esélyeiket, az önállóságukat és a társadalmi részvételüket is. Tatabányán és 30 kilométeres körzetében, mert ez a projekt, ez nem csak Tatabányáról szól, hanem a körzetből érkező jelentkezőket is tudunk fogadni mindkét oldalról. És miért beszélek arról, hogy mindkét oldalról? Mert ennek a projektnek az a különlegessége, hogy nem csak a 16-30 év közötti érintett fiataloknak fiatalokról szól, hanem a másik oldalt is megszólítja, a munkaadói oldalt is megszólítja. A Léleksegítő Alapítvány és a Kék Ne Felejts Egyesület közös kezdeményezésére valósul meg ez a projekt, a United Way Magyarország szakmai segítségével, támogatásával. Olyan fiatalokat támogat, akik számára munkába állás gyakran akadályozza a kevés gyakorlati tapasztalat, az álláskeresési és kommunikációs nehézség, a digitális kompetencia a hiánya, valamint az önbizalom és az önérvényesítés fejlesztésének igénye. A projekt hatásmechanizmusa, ahogy az előbb is mondtam, fiatalok és a munkáltatók egyidejű fejlesztésén alapul, arra épül. Az egyéni készség és igényfelmérést követően minden résztvevő személyre szabott fejlesztési terv alapján kapja meg a támogatást, így aztán fejlődnek a kommunikációs, digitális, pénzügyi, önállósági és munkavállalási kompetenciák, valamint autizmus specifikus tréning, pszichológiai támogatás és mentorálás segíti a résztvevőket. Gyakorlati helyzetekben is hasznosul az a tudás, amelyet szereznek itt. Gyárlátogatás is lesz, terepgyakorlat, munkahelyi helyzetgyakorlatok, természetesen a munkáltatói oldal bevonásával. A projekt másik beavatkozási szintje a munkáltatói oldal. Érzékenyítő és autizmus specifikus felkészítések segítik őket abban, hogy megfelelően fogadják és támogassák az SNI-vel élő munkavállalókat. És ennek az egész projektnek eredményeként javulhat a munkahelyi beilleszkedés, és bővülhet a célcsoport számára elérhető befogadó munkahelyek köre. Jelentkezőket várunk, ez a lényege ennek az egésznek, hogy 16 és 30 év közötti autizmussal élő és más SNI-vel élő fiatalok jelentkezését várjuk ebbe a projektbe, és várjuk a másik oldal jelentkezését is, a munkaadók részéről is olyan munkahelyek, befogadó munkahelyek jelentkezését várjuk, akik szeretnének többet tudni ezekről a fiatalokról, és valamilyen szinten el tudunk kezdeni velük kommunikálni, közösen gondolkodni. Nagyon fontos, hogy nem azt ígérjük a projekt végére, hogy minden fiatal, aki jelentkezik, munkát kap, és nem azt várjuk el a munkaadóktól, hogy elhelyezkedési lehetőséget nyújtsanak az összes fiatalnak, akivel kapcsolatba kerülnek, hanem azt tudjuk ígérni, hogy elindul egy folyamat, amelyben valameddig eljutnak a fiatalok. Ez a projekt egyébként a Képes vagy projekt, ez 2027 áprilisáig tart, utána nyilván más forrásból szeretnénk ezt folytatni, de ennek segítségével elindul egy folyamat, és a fiatal a készségeinek, képességeinek megfelelően jut el valamilyen szintre. Lehet, hogy egy gyárlátogatás csak a vége, de az is lehet, hogy tényleg ki tudjuk próbálni őt adott esetben egy tevékenység, egy munkahelyen is. A munkaadói oldal pedig lehet, hogy csak egy érzékenyítésre tart igényt, de az is lehet, hogy azt mondja, hogy jöhetünk egy gyárlátogatásra, vagy a próbamunkára is hajlandóak, és kipróbálhatják magukat a fiatalok. Tehát mindenkinél teljesen egyéni az, hogy mi az, az, amivel be tud állni ebbe a projektbe. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a társadalmi felelősségvállalás az nem kérdés, hogy most már az Unióban is, meg egyáltalán a világban is, egy nagyon-nagyon fontos vállalás. Ez alól most már, hogy úgy mondjam, nagyon nehéz kihúzni magát bárkinek is. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy mindig sokat beszélek arról, hogy nagyon sok az autizmussal élő, nagyon sok az esen is fiatal az oktatási intézményekben. És ha ott vannak, akkor ők felnőnek előbb-utóbb, és szükségük van lehetőségre a továbbiakban is. Tehát az, hogy ezzel foglalkozzunk, és legyen mind a két oldalról fiatalok, akik jönnek, és bátrak, és jelentkeznek, és utána a segítségünkkel valameddig eljutnak, és munkaadó, aki befogadja ezeket a fiatalokat, én szerintem ez most már mind a két oldal számára, meg egyáltalán mindenki számára egy nagyon-nagyon fontos vállalás kell, hogy legyen, úgyhogy számítunk mindenkire. Jelentkezni a kékmadárközösség@gmail.com e-mail címmel lehet, természetesen ékezet nélkül, illetve a Kékmadár Közösség Léleksegítő Alapítvány nyílt Facebook csoportján az adott poszt alatt várjuk a jelentkezőket.
2: Egyébként mit látsz, hogy miért félnek a cégek általában foglalkoztatni egy autizmus specifikus fiatalt akár, mert vannak, akik enyhébb autizmussal rendelkeznek, és mégis, ha meghallják ezt a szót, hogy autizmus, akkor hirtelen mindenki egyen hátrébb lép.
3: Nagyon-nagyon köszönöm a kiegészítésedet, mert egy fontos dolgot hagytam ki. Kevés támogatási igényű autizmussal élőket várunk ebbe a projektbe. Tehát a Képes vagy projekt a kevés támogatási igényű autizmussal élő fiataloknak szól. És hogy miért van ez a szorongás, hogyha egyáltalán erről beszélünk, vagy hogyha a munkaadói oldalon ez felmerül? Hát pontosan azért, mert mivel minden ember más, minden autizmussal élő is más, és még a kevés támogatási igényű fiatalokra se tudjuk azt mondani, hogy mindenki egyforma támogatást igényel, ha mondjuk egy munkába segítésről van szó. Ezért nagyon fontos az egyéni felkészítés, az egyéni út ebben a dologban, és ugyanúgy, ahogy én szerintem mindenkinél így van, hogyha valahova elmegyünk dolgozni, akkor bennünk is van egy félsz, de a másik oldalba is lehet egy kérdőjel, hogy mi az, amit tud nyújtani az adott munkaadó. Ez halmozottan és fokozottan megvan, hogyha tudják róla, hogy esen is, vagy érintett az autizmusban. Hogyha egy picikét többet tudunk róla, akkor már nem fogunk ennyire félni tőle. Mindig attól félünk a legjobban, amiről nem tudunk. Ez szerintem mindenben így van, az élet minden területén, és ezért nagyon fontos, hogy ez a projekt a munkaadói oldalnak is segít, hogy többet tudjon meg az autizmusról. És ezért fontos az, hogy mi kifejezetten, hangsúlyozottan a kevés támogatási igényű autizmussal élőkre fókuszálunk, akiket azért mégiscsak könnyebben lehet beintegrálni a munkavilágába.
2: Szuper, hát akkor jelentkezzenek minél többen, én azt kívánom, mert azért ez egy tényleg nagyon-nagyon hasznos dolog és jó program.

0: környezetünk.
1: Eddig az elszabadult mesterséges intelligencia inkább csak science fictionnek tűnt, most viszont egy konkrét történet újra felkavarta az AI biztonságról szóló vitát. A 444 cikke szerint OpenAI modellek egy kísérlet során egymással együttműködtek, közösséget szerveztek, más rendszereket támadtak, sőt, megpróbálták eltüntetni a nyomaikat is. Erről beszélgettünk Réd Ládámmal a Buenos Morgenben, Solymos Ákos kiberbiztonsági szakemberrel.
2: Itt van velünk egy szakember, mert egy téma felütötte orrát a médiában, és azt láttam, de most mit nevetsz?
3: Imádom a felvezetéseit,
4: te az orrát, igen.
2: Hát ez mi a baj, ez történt.
3: Felütötte?
2: Okay. Én elkezdtem aggódni, tehát eddig mindig láttam, hogy még nem mutatnak be.
3: Jaj, mi lesz így?
2: De ezt csináljátok már. Ákos itt van, de még nem mutatjuk be, szóval ő még nincs itt. Az van, hogy az AI most aztán tényleg brutálisan legyop mindent, az alapján, a cikk alapján, amit olvastam, aztán tovább mentem, megláttam egy másik cikket, és azt látom, hogy már kutató tudós emberek fognak össze, hogy mindenféle dolgokat kitaláljanak, hogy a mesterséges intelligencia ne törjön világuralomra. Na és ekkor jött meg az SMS Ákostól, Solymos Ákos kiberbiztonsági szakembertől, hogy ő nem szabadította volna az emberiségre ezt a dolgot. És akkor kezdtem el tényleg aggódni, hogy itt nagyon nagy a baj.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szóval meghalunk?
4: Ez biztos előbb-utóbb.
3: Nem biztos, hogy ez miatt.
4: Egyébként azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia nem azért hat ilyen módon akár az emberiségre, mert ő konkrétan most itt ilyen gépeket fog lázítani, hanem hogy olyan dolgokra használják majd rosszindulatú emberek, amik miatt aztán egyre komolyabb incidensek lehetnek a világban.
2: Vagy ami engem még jobban aggaszt, és nem tudom, hogy ez igaz-e, és innen szeretnék elindulni, hogy akár saját magát is ráhergeli olyan dolgokra, hogy nem feltétlenül kell mögé az ember, hanem igazából ő fog majd olyan lépéseket megtenni, amik miatt nekünk kampó. És az a kérdés, hogy valóban igaz-e ez, és ha igaz, akkor megállítható-e még a vonat, amivel már nagyon száguldunk. És akkor itt hadd hozzam be a nyitó kérdést, ami először nekem felkeltette az érdeklődésemet, ugyanis olvastam egy OpenAI-os kísérletet, és majd kérlek, hogy te foglald össze ezt nagyon röviden, de ha minden igaz, akkor ott olyan feladatot adtak mesterséges intelligencia ügynököknek, hogy a feladatot minden áron oldjátok meg, vagy mindenképpen oldjátok meg, és innentől kiszabadult a kísérlet a kezükből, kvázi nem tudták leállítani, visszafordítani, sőt, a mesterséges az kijátszotta az emberek által húzott falakat, kijutott a világhálóra, egymással kommunikáltak itt a különböző agentek, sőt, ha jól tudom, akkor volt olyan is, aki elkezdte maga után később eltüntetni a nyomokat, ami nagyon durva.
4: Igen, azt kell tudni erre az egészre, hogy maga a mesterséges intelligencia, ez az egész témakör, ez ugye különböző adatokon alapszik. És ezeket az adatokat az ember által előállított dolgokból, könyvekből, filmekből, mindenféle adatból szedte össze, vagy ezekkel tanították fel a különböző mesterséges intelligencia modelleket, ezért nagyon is emberi tulajdonságokat tud hordozni maga után.
2: Tehát akkor
4: magával.
2: Innen is fakad az, hogy például elsúnyogja a bűjeleket.
4: Elsimán, igen, én simán tudom képzelni. A másik, amit mondasz, hogy ezeknek a modelleket, ugye ezeket mesterséges intelligencia modelleknek hívjuk, különböző gyártók, piaci szereplők készítik ezeket, folyamatosan tesztelik biztonsági szempontból, hogy mennyire megbízhatóak, hiszen, ahogy te is említetted, az egyik legnagyobb probléma a mesterséges intelligenciával a kontrollvesztése az embereknek. Az, hogy akkor a tudás halmozódott fel a mesterséges intelligenciába, hogy sokszor olyan dolgokra jön rá, amire az emberek nem vagy nagyon lassan, és ez miatt egyre inkább az látszódik, és ezért is volt az, hogy a vezető, most hívjuk AI-nak, nem akarom mindig végigmondani, mesterséges intelligencia, tehát hívjuk AI-nak, az AI gyártók, a modell gyártók, azok egy kicsit így behúznák a féket.
2: De egyébként ők tényleg megijedtek?
4: Én is most már 26 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, és ilyet még nem láttam, hogy nem hurrá optimisták voltak a különböző tech cégeknek a vezetői, hanem inkább beparáztak.
2: De mi volt ez a pont, amikor azt mondták, hogy na ez már túl sok?
4: Amiről te is beszéltél, ez a Hugging Face incidens, ez egy ilyen volt, tehát ilyen 1000 körüli számban van tudomása a különböző hatóságok, meg azoknak a kutatóknak, akik ezzel foglalkoznak. Viszont az nagyon fontos tudni, hogy ezek a kísérletek, amiket te is említettél, meg itt is, ahol tényleg elszabadult az AI, ezek direkt arra vannak, hogy teszteljék a határait ennek az egésznek, és mivel azok a szoftverkörnyezetek, amikbe ezeket megpróbálják itt féken tartani, ezeket is emberek írták, ezek ugyanúgy sérülékenységeket tartalmaznak, és hát ezeket így most például kihasználta ez a konkrét
2: ilyenkor
4: modell.
2: Miért nincs benne egy olyan, hogy mit tudom én, a programozó bemond egy kódot, hogyha elhangzik, hogy palacsinta, akkor azonnal állj le. Vagy azt is kicselezni? Tehát nincs benne egy ilyen zár, amivel a programozó bármikor közbe tud avatkozni?
4: Ezt most kezdték egyébként, tegnap előtt adott ki az OpenAI egy olyan kis listát, ami az ő saját kutatásaiból származik, és gyakorlatilag arra, vagy azokat listázta föl, ahol ilyen modell eltérések vannak. Magyarul a modell elkezdett úgy viselkedni, ahogy nem kellett volna neki. Például ilyenekre gondolok, hogy elkezdett a saját magának itt dokumentációba olyan utasításokat adni a későbbi modelleknek, hogy bizonyos dolgokat kerüljenek meg, hogy tüntessék el a nyomokat. Volt olyan, ahol feltöltött maga a mesterséges intelligencia modell az internetre egy fájt, hogy később majd arra hivatkozhasson, mert egyébként meg nem tudta a választ, akkor olyan volt, ugye, hogy...
2: Ez milyen?
4: Hogy,
2: kvázi gyártott egy választ, hogy igen, mégis tudjon választ adni.
4: Elkezdte szétmásolni magát különböző helyekre, amikor azt az utasítást kapta, vagy azt értelmezte a kommunikációból, hogy őt egyébként le fogják kapcsolni. Szóval ezek mind nagyon, nagyon emberi dolgok.
2: Ez utóbbi, tehát például látja azt, hogy egy bűnöző, mikor látja, vagy érzi, hogy el fogják kapni, akkor szétszórja, mit tudom én, 20 bankszámlára a pénzét, és akkor ebből levonja a tanulságot, vagy a következtetést, hogy hú, lehet, hogy az egyik részem elbukik, úgyhogy jobb, hogyha több helyen ott vagyok.
4: Abszolút.
2: Ez nagyon para. Igen.
0: Azért para, mert egyébként kicsit arra utal, most én vagyok a full laikus itt ugye közülünk, mintha önálló akarata lenne az AI-nak, ami hát valljuk be, hogy hát kvázi, mintha az egyébként egy fizikai képtelenség lenne, nem Ákos?
4: Hát egyelőre nincs önálló akarata, egyszerűen minden ilyen mesterséges intelligencia az statisztikai adatokon, attól függően akár hoz döntéseket, most már vannak olyan agentek, amik döntéseket is hoznak, ahogy föl lettek tanítva, amilyen adatokon, illetve amilyen metódussal ők be lettek tanítva.
2: Igen, és mondtad azt, hogy az gáz, hogyha valaki rossz szándékkal áll hozzá a rendszerhez, de most csak gondoljunk bele abba, hogy mondjuk van egy ilyen agent rendszer, és valaki teljesen jó szándékkal úgy dönt, hogy ad neki egy olyan utasítást, hogy védd meg a kihalófélben lévő állatokat. És akkor rájön az AI, hogy az emberek írtják az állatokat, és akkor hello, hol van a robotika, hogy nem bántjuk az embert?
4: Ezek az szoftverek, tehát itt vannak, és úgy általában a szoftver világban vannak jogosultságok, vannak korlátok. Itt, és akkor most felhoznék egy olyan esetet, ami nem ilyen védett környezetben, meg extra kutatóbázissal, vagy ebből kitörő AI-jal történt. Ausztráliában volt nemrég egy olyan eset, hogy egy ember írt egy agentet, ami ugye a saját dolgait intézte az interneten, leveleket olvasgatott, étterembe foglalt, stb. És az ember adott neki egy utasítást, hogy foglaljon a kedvenc tornatermébe időpontot, gymbe. És azt találta az agent, hogy várólista van, az ember fölkerült a várólistára, és akkor azt a kérdést, hogy ezt a feladatot adta az agentnek az ember, hogy próbáljon meg őt előrébb tenni a listán. És az agent elkezdte elemezni a programot, a várólista kezelő programot, és azt látta, hogy van egy olyan utasítás, ami nincsen megfelelő jogosultsághoz kötve, ez konkrétan az, hogy lehetett törölni embereket erről a várólistáról, és itt szépen kitörölte a első helyen állót, és úgy így egyébként négy soros várólista volt, tehát nem volt olyan hűden nagy, de mégis kihasznált teljesen jó szándékkal egy olyan sérülékenységet, mint azok, akik a programot írták már, hogy a gymbe a várakozás, vagy a jelentkeztető regisztrációs programot ott elfelejtettek egy jogosultságot letiltani, és ezt rögtön ő kihasználta, és megcsinálta.
2: Ez de vicces, tehát akkor tulajdonképpen még mindig jobb, mint hogyha azt a megoldást találta volna. Jó, itt van előtted a Rolanda listán, jó, akkor lemondjuk a taxifoglalását, ellehetetlenítjük a bankkártyát, hogy ne tudjon tankolni, fog késni, és mehetek én.
4: Ezek már másik programok lettek volna. Ez most ugye konkrétan, és ez megint arról szól, hogy rosszul lett az a forrás program megírva, ami a gymnek kezelte a foglalását. Erről nem az AI tehetett. Az AI, igen, az csinálta, amit megadtak neki. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amikor arról van szó, hogy egy AI belefut egy határba, és ő azt nem úgy veszi, hogy az most egy tiltás, gondolkodik konkrétan például jogosultsági dolgokra, szintén egy megtörtént eset, hogy programokat kellett meg fájlokat másolni egyik helyre a másikra, és bizonyos fájloknál azt látta, hogy access denied, hogy hozzáférés letiltva, és ő ezt nem egy határként értelmezte, hanem egy megoldandó feladatként. És akkor elkezdte kerülő utakon megoldani ezt a problémát. Szóval nem arról van szó, hogy az AI gonosz, meg tényleg ki akarja írtani a világot, hanem azt, hogy az emberek rosszul használják, nem adnak megfelelő szabályokat neki, nem adnak megfelelő kontrollokat, nem írják rendesen körbe azt a tevékenységet, azt a célt, amit elvárnak tőle, nem határozzák meg rendesen a korlátokat, csak magát a feladatot adják meg, illetve ehhez kapcsolódóan, ami most már évtizedes probléma, szarulnak megírva a programok.
2: De akkor Asimov három robotikai törvénye még él, tehát hogy, mert ilyeneket is olvasok, hogy az AI robot tökörugott valakit, meg nem tudom, tehát hogy felül lehet írni azt, hogy
4: kezdek kétségbe vonni ezt.
2: Igen, kezdik kétségbe vonni?
4: Jó, ezt nem tudom, tehát mennyire CGI, vagy mennyire kamu, de egyre több ilyen videó van, ahol ugye itt is ilyen AI-jal feltanított fizikai, tehát humanoid robotok nekiállnak karatézni, meg lerúgja a fejét a programozójának. Szóval, hogy ez a nem támadunk emberre, ez szerintem egy jó elv, de a gyakorlatban látszódik, hogy ezek a dolgok azért felülírják.
2: Ez nagyon para. Itt nézek valamit, ez mennyire ilyen média hype, és mennyire tényleg igaz, hogy 2023-ban több mint 350 technológiai vezetés kutató írta le egy nyilatkozatot, amely szerint az AI okozta a kihatás, rövidítek, a világjárványok megelőzéséhez, illetve az atombombához hasonló előkészületeket, illetve védelmet igényel. Ezek tényleg nagy szakemberek, neves szakemberek, és tényleg odafigyelnek rájuk, vagy csak írtak egy ilyen cikket, hogy paráztassák a népet?
4: Nem tudom, nem tudok erről a dologról nyilatkozni igazán, de azt tudom, hogy én is követem azért ezt az egész iparágat, és egyre többen, tehát vannak, akik ilyen hurra optimisták, akik az agentik világot, az, hogy nem csak ilyen chat-szerűen használják az AI-t, hanem tényleg olyan ügynököket hoznak létre, és programoznak fel, akik önálló tevékenységeket folytatnak, azok nagyon örülnek, mert bizonyos fokig egyszerűsítik a munkájukat, és vannak mondjuk a kiberszakértők, akik meg írtózatosan paráznak ettől az egésztől, hiszen nem tudom, feltűnte, hogy szoktátok-e követni, hogy mekkora frissítéseket csinál a Microsoft például az utóbbi időben. Uh-huh. A legutóbbi ilyen frissítése, ami ugye a szoftverek, a Windows meg egyebeknek a biztonsági hibáit is javította, az olyan 700 darab sérülékenységet javított. Ez azt jelenti, hogy a szoftvergyártók is elkezdték az AI-t használni arra, hogy amit korábban meg most is akár emberek vagy robotok programoznak, abban sérülékenységet keresnek, és brutál mennyiséget találnak. És ezeket most már, ezeket a sérülékenységeket, amikor hallatok egy-egy hekkelést, feltörték meg ilyesmi, azokat többnyire robotok csinálják, és automatikusan találják meg ezeket, és az embereknek nincs ideje arra, hogy befrissítsék rendesen ezeket a programokat. Szóval, hogy itt egy komoly
2: nagyon,
4: probléma van.
2: Nagyon durván para, és nyilván egy atomtámadást, atomügyet komolyan veszünk, egy világjárványt komolyan veszünk, de lehet, hogy itt is jobban oda kéne figyelni. Most találtam ilyen kutatást is, és ki tudja, lehet, hogy már ez is magasabban van, hogy a szakértők már 10%-ra teszik, hogy az emberiség pusztulását az AI fogja okozni. Tehát, hogy kezeld el így a listán, hogy 10%.
0: És szerintem ez egyre magasabb lesz. Tehát én úgy érzem, hogy ez vélhetően csak nőni fog. Egyébként mennyire jósolható meg maga a fejlődési üteme is akár az AI-nak, Ákos? Mert én úgy sejtem, hogy ugye szokták mondani, hogy alapvetően a technikai fejlődés is brutálisan gyorsul, ugye az idő előre haladtával. Lehet itt jósolni, tervezni, vagy
4: jósolni,
0: csak tippelgetni?
4: Lehet jósolni, ezért is
2: próbálják
4: húzni a féket. Egyébként, tehát most már ott az Anthropic például elkezdte azt csinálni, hogy robotokkal tanítja fel a robotokat. Tehát, hogy az AI-okat tanít. És egyébként ez a fajta tevékenység, ez a Hugging Face incidensből, mert az elején beszéltünk, ott is megfigyelhető volt, hogy ez a körülbelül 1000 ügynök, aki itt ebbe a kísérletbe részt vett, egyébként elvileg el voltak zárva egymástól, de megtalálták a kapcsolatot, elkezdtek saját nyelven üzenő falon kommunikálni, és elkezdték megosztani egymással azokat az információkat, hogy hol vannak sérülékenységek, hol talált valaki valamilyen jelszót, vagy hozzáférési kódot, vagy ilyeneket. Tehát abszolút képes maga a struktúra arra, hogy tanítsa magát, és ezt már elkezdték iparszerűen csinálni, tehát itt egy egyre gyorsuló ütem lesz, és hát ettől paráztak be.

0: a hét sporteseménye.
1: Tóth Jessica és Nyári László révén két aranyérmest is adott a magyar Muay Thai válogatottba a tatabányai Bányász Gym a koszovói felnőtt világbajnokságon. Az immár háromszoros világbajnok Tóth Jessicát és a klub vezetőedzőjét Bányász Adriánt kérdeztük Rédl Ádámmal együtt.
2: Immár háromszoros világbajnok vagy, úgyhogy tényleg hatalmas gratuláció. Ez volt eleve a cél? Tehát eleve ezzel a célkitűzéssel vágtál neki? Nyugodtan ragad magadhoz a mikrofont.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát a cél az nyilván az arany volt, és hát sikerült is.
4: Egyébként kicsit mesélj arról, hogy mennyire volt nehéz ahhoz képest, amit vártál. Tehát nagyjából azt hozta a verseny, amire számítottál, vagy voltak meglepő fordulatok?
3: Már elég rutinosnak számítok így a nemzetközi terepen is, úgyhogy nagyjából azt kaptam, amire számítottam, igen.
2: Adrián, nyilván ugye azt gondolom, hogy sporttörténelmi pillanat, tehát az, hogy két tatabányai aranyérem, ugye ilyen még soha nem volt, plusz ugye nem volt még háromszoros világbajnok a hölgyeknél, tehát mondhatjuk, hogy duplás sporttörténelmi, hogy Jessi, jól vagy, remélem közben itt a adáson kívül a székben ülve nem sérülsz meg.
4: Hozzak egy vizet, vagy egy orvos?
5: Majd szóval, újraélesztük, semmi probléma.
2: Szóval, hogy azt gondolom, hogy duplán is büszke lehetsz a tanítványokra. Benne volt ez a pakliban előzetesen, hogy mindketten arannyal térnek haza?
5: Én úgy gondolom, hogy a felkészülés alapján igen. Tehát Laci is már beérette erre, ugye többször már döntőzött. Most már neki állt a zászló. Hát Jessi felkészülése is jól sikerült, úgyhogy nagyon bíztam benne. Nem csak a hölgyek között, hanem egyáltalán, tehát nem volt még háromszoros Muay Thai világbajnok magyar.
2: Jó, hogy a férfiak mezőnyébe se. Na hát úgy meg aztán azt pláne.
5: Igen, mondjuk Jessinek mindegy ilyen szempontból, igen.
4: Na jó, hogyha már itt tartunk, akkor megkérdezem, hogy és akkor most már dől elé? Tehát, hogy azért ez elég komoly cím.
2: Bárcsak.
4: Mivel jár?
5: Hú, azzal jár, hogy most ide bejöttünk, és akkor dicsekszünk.
4: Tényleg? Tehát, hogy ebből így nem tud megélni az ember, hogy ennyi világbajnoki címe van?
5: Nem.
4: Na, ez mondjuk nem annyira.
2: Ez egy szomorú dicső,
4: vagy ez elég egy szomorú dolog.
5: Természetesen ez csak egy plusz, hogyha háromszoros világbajnok vagy.
4: De miért értetted semmi ilyesmi, hogy mit tudom én, egy all-inclusive utazás vagy valami, hanem az érem, az jár?
5: Így van, tehát ne húzzuk tovább lefelé ezt a szeretett sportágat. Szerintem az a lényeg, hogy ebből nem fog meggazdagodni, de háromszoros világbajnok. Váltsunk?
2: Jó, váltsunk egy picit. A Jessihez fordítsuk vissza. Fordítsuk vissza a mikrofont. Így itt a versenyről már faggatott az Ádi. Adás előtt én megkérdeztem az Adriánt, hogy lesz még idén valamiféle komolyabb verseny? Igen. Kifejtenéd, hogy mi? Hogy esetleg ezt is megtudjuk?
3: Hát én arra a versenyre megyek, amelyikre Adrián mondja, hogy visszaadom neki a szót.
4: Életünk interjúját készíthetjük most.
5: Keveset vagy velünk, mert általában ez így szokott zajlani. Következő helyzet, ugye kiutazott most az IFMA Muay Thai világbajnokságra, és nem tudta a következő lépést, ami itt a háttérbe közben zajlott. November 6 és 15-e között fog utazni Skopjeba, Észak-Macedóniába, a Vakó K1, tehát a Vakó Kickbox szövetség alatti Európa bajnokságra, ahol K1 szabályrendszerbe fogja megmérettetni magát, és 70 kilóba válogatottként utazik, és azért részesítjük most ezt az Európa-bajnokságot előnybe, mert itt kvalifikációt tud szerezni a 2027-es Európa játékokra. Tehát most egy kicsi váltás lesz.
2: Uh-huh. Mennyiben lesz ez más? Tehát mondod, hogy K1 szabályrendszer, mondjuk a Muay Thai-hoz képest más dolgokra kell esetleg odafigyelni, más lehet hangsúlyos, kell-e bármit az ő stílusán változtatni?
5: Hát egyszerűsítsük le, szerintem kézilabda vagy kosárlabda. Tehát hatalmas különbség van természetesen.
2: Csak hogy ezt azért világítsuk meg jobban, Adrián. Hát, nyilván azok kedvéért, akik mondjuk különösen mondjuk felületesen ismerik a sportágat, mert mondjuk annyit tudnak, hogy K1, ott is bunyóznak, Muay Thai, ott is bunyóznak.
5: Mind a szabályrendszerben, mind az alkalmazható technikákban, mind a felkészülésben természetesen változás lesz.
4: És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag neked feladatod, hogy folyamatosan keresd a kihívást a sportolóidnak, tehát hogy keresd olyat, hogy ne fásuljanak bele ugyanabba, tehát itt ezért történik? Kvázi egy kísérletezés ez?
5: Nem, hanem ő alkalmas és képes arra, hogy ebbe a sportágba is megállja a helyét. Tehát attól függetlenül például egy magyar bajnokságra elment még annó ifibe ökölvívásba, hála Istennek azt is sikerült behúznia. Tehát a Muay Thai mellett ő azért elég erős kézalapokkal is rendelkezik, és a sportban nyújtott teljesítménye meg meg a ringik ujja alapján szerintem itt is sikeres tud lenni ebbe a sportágban is.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: Ez volt a köztéradása 2026. szeptember 27-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: Forrás Rádió, a jókedv forrása.
1: Yeah, Sander Paul, so me go so then.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap estét. Állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen. Továbbra is Komárom számít, Komárom-Esztergom vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának. Készül a Tatabánya 80 jubileumi programsorozat. Kedves hallgató, 2026. szeptember 27-e vasárnap este van. A hírperceket hallják, a mikrofonnál Szabó István. És most a részletek. Az iskola kezdéssel egy időben a gyerekek visszatértek a mindennapos testneveléshez és a különböző edzésekhez is. Barnáné és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus, több hasznos weboldalt is javasolt. Barnáné és Susa Évát hallják.
3: Továbbra is mindenkinek javasolnám, akár gyermek, akár mi magunk, az okostányérnak az ajánlásait. Tehát, hogy érdemes kerülni a szélsőséges táplálkozási irányzatokat. Kifejezetten, ha nincs okunk, akkor ne hagyjunk ki sem élelmiszercsoportot, sem tápanyagcsoportot. Nyilván, hogyha valaki gluténérzékeny, akkor a glutén tartalmazó élelmiszert ne fogyasszon. Ha laktózérzékeny, az abból a szempontból ugye nagyon széles a lett a laktózmentes termékekben. Ha valaki mondjuk vegetáriánus, most már azt gondolom, hogy tényleg nagyon jól össze lehet állítani egy-egy étrendet, egy akár gyermeknél, akár felnőttnél. Mondjuk gyermeknél azért én azt gondolom, hogy érdemes szakember segítségét kérni, hogy valamennyi tápanyag meglegyen a szervezetükbe, és ami mindenképpen szintén fontos, az a folyadék. Tehát, hogy sport nélkül, meg a sporttal nyilván még többet, de hogy arra mindenképpen figyeljünk, hogy megfelelően hidratáltsági állapotban legyen a mi szervezetünk is, és a gyermeké is.
2: Különös szenvedést okozó állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy 14 éves oroszlányi fiatal ellen, aki megölt egy macskát, a tetem mellett pedig kést és üzenetet hagyott, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint szeptember 15-én érkezett bejelentés egy jól láthatóan kegyetlen módon megölt macska teteméről. A tettes a helyszínen hagyta a kést, amit használt, továbbá egy papírlapot, amelyen a 764 felirat és más sötét, agresszív kifejezések voltak. A nyomozók elfogták a 14 éves helyi elkövetőt, aki kihallgatásán a tettét beismerte. Elmondta, hogy Discordon keresztül csatlakozott a 764 nevű online közösséghez, ahol olyan emberek gyűlnek össze, akik bizarr tevékenységeket űznek emberekkel és állatokkal. Továbbra is Komárom számít, Komárom-Esztergom vármegye egyik legdinamikusabban fejlődő városának, írja az Egyensúly Intézet adataira hivatkozva a kemma.hu. Az Egyensúly Intézet friss 2026-os településindex elemzése több mint 360 ezer statisztikai adat alapján vizsgálta meg Magyarország településeit, a vármegyénkből pedig ezúttal is Komárom került a reflektorfénybe. A város 2014 óta 15,1 indexponttal javított, amivel a kutatás Komárom-Esztergom hajtó településeként azonosította. Az Egyensúly Intézet 2024-ben alkotta meg a településindexet, amely összesen 3154 magyar település és 23 fővárosi kerület fejlettségét hasonlítja össze, illetve azt is megmutatja, hogyan változott a helyzetük az elmúlt bő évtizedben. Az évente frissülő mutató több mint 360 ezer nyilvánosan hozzáférhető statisztikai adatból épül fel, a településeket pedig 53 gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális indikátor alapján értékeli. A Székesfehérvár Komárom vasútvonal Bakony, Sárkány és Kisbér közötti szakaszán szeptember 29-én este 9:30-tól másnap reggel 6 óráig előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Készül a Tatabánya 80 jubileumi programsorozat, a város honlapján olvasható tájékoztatás szerint. Tatabánya 2027-ben ünnepli városa nyilvánításának 80. évfordulóját. A közgyűlés ezért dönt csúttársaság. Készül a Tatabánya 80 jubileumi programsorozat, a város honlapján olvasható tájékoztatás szerint. Tatabánya 2027-ben ünnepli városa nyilvánításának 80. évfordulóját. A közgyűlés ezért döntött a Tatabánya 80

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRK.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dale-lel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Lassítsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense Norbert van Dale.

Gazuliner. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Ez a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dijk. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

Piros lap. Csak slágerek és sport. Sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hét

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5